Sziasztok, sziasztok! Möbb vagyok, ez itt a Tilos Rádiónak a Plug and Lay műsora, és most az elkövetkező két órában egy nagyon kedves csíkszeredai vendégemet fogjátok hallgatni, Antal Bencét, a.k.a. Kozmikot. Jó szórakozást!

Hello, hello, sziasztok, Tilos Rádió, FM 90,3, online meg a tilos.hu-n, és itt az éterben meg a Nippon Group kezdődik, itt szombat reggel 9-kor, mint mindig, és mai felhozatal ilyen kezdésnek biztos, hogy ilyen techno, tech house, stb. Dolgok lesznek, kicsit ilyen ébresztősebb stílusban, aztán meglátjuk, hogy maradunk-e ezen a vonalon, vagy megyünk valamerre másfele. De minden esetre másfél órán keresztül fél 11-ig japán zenék.

Sziasztok! Ez a Tilos Rádió továbbra is, FM 90.3-on, meg online a tilos.hu-n, és ez volt a japán zené műsor, ma ilyen techno, tech house, stb. Irányvonallal jövő héten, újra szombat reggel, egészen más zenékkel. Szerintem akkor majd ilyen eklektikusabb, rockos, poppos, nyúvéves, stb. Valami lesz. És ez továbbra is Tilos. Sziasztok!

0: Sziasztok, ez itt a Special Defect a 90.3 Tilos Rádión. Élőben vagyunk, én Alex vagyok, és itt van velünk műsorvezető társam, Zsuzsi is. A műsorba betelefonálhattok a 061-215-3773-as számon. Örülni fogunk a hívásaitoknak. A Special Defect a művészet és a diverzitás összefüggéseivel foglalkozik, azzal, hogy ki alkothat, ki férhet hozzá a művészethez, hogyan jelennek meg a kirekesztett csoportok a művészetben, és hogyan lehetne a kulturális életet valóban hozzáférhetőbbé tenni. Mai napon, szeptember 19-én, a Wilhelminák és Pompóniák napján a színház felől közelítünk ehhez. Műsorkészítő társam a Zsuzsival, akit már említettem, ő a Kisvilág Alapítvány szakmai vezetője is a műsorkészítő társaságon kívül, ezen kívül sok más izgalmas tevékenységet is csinál. Kisvilág Alapítvány egyik új projektjéről, a Sejem című Szenvei Júlia életéhez kapcsolódó előadás neuroinkluzív alkotó folyamatairól beszélgetünk majd. Ez a felkonferálás így jó, Zsuzsi, nagyjából sikerült felfognom, hogy miről fogunk ma beszélni?
1: Én le vagyok nyűgözve, én nem tudok ennyi hosszú szót egyszerre.
0: Két napom ment rá, hogy gyakoroljam. Egy logopédust elhasználtam, de nagyjából sikerült, azt hiszem, kimondanom ezeket a szavakat. Na, mesélj nekünk, mi ez a Kisvilág Alapítvány, és mit csinálsz te benne?
1: Ez mindig olyan váratlanul ér ez a kérdés, pedig tudtam, hogy egyszer csak meg fogod kérdezni. A Kisvilág Alapítvány, azt hiszem már volt róla szó, a hűséges hallgatóink nyilván bizonyára emlékeznek rá. A Kisvilág Alapítvány az Magyarország első neurodivergens emberek által alapított és működtetett alapítványa, mégpedig önző módon neurodivergens emberekre van kalibrálva. Gyakorlatilag ez egy kulturális és társadalmi alapítvány. Egy részről a Budapesti Szövetség utcában van egy, hát egy kapcsolódási helyszín, közösségi tér és co-working office, amit működtetünk olyan embereknek, akiknek neurodivergens nehézségei vagy szükségletei vannak, meg olyanoknak is, akiknek nincs, de jobban érzik magukat, hogyha békén vannak hagyva. És a coworking office mellett programokat is szervezünk, vannak workshopok, tanfolyamok, mindenféle jó. Ezt a www.kisvilág.org-on lehet megnézni, a tökéletesen nem akadálymentes weboldalunkon, amit nagyon szégyellünk, de majd egyszer megcsinálunk rendesen. Ott lehet látni, hogy nagyjából mivel foglalkozunk. Ami miatt most a Kisvilág itt van, az én személyemben, hogy egyszerűen nem tudtak nemet mondani a szerkesztőtársaim erre a csodálatos programra, amit mi most éppen, aminek most a közepében vagyunk, és ez pedig ez a Sejem című előadás. Ez egy elég sokrétű dolog. Két projektből olvasztottuk össze. Az egyik projekt, az maga a Sejem című előadás, ami Kalocsai Mercedes, színésznő, alkotó, író és táncművész agyszüleménye. A Sejem című előadás ugyanis Szendrei Júlia, Petőfi Sándorné életéről szóló ilyen monodráma, és tánccal és zenével kísérve, viszont ő már nagyon régóta gondolkodott azon, hogy kéne csinálni

0: De jó! De jó! És beenged minket, úgyhogy most kezdődik egy műhely sorozat. Te tudod, hogy mikor vannak a főpróbák, mert ott van azon a előtted, és előttem meg nincsen. Három darab főpróbát, vagy nem főpróbát, három darab próbát nyitunk ki, hogy neurodivergens tapasztalati szakértők, gyógyped, meg pedagógusok, meg olyan színházi szakemberek, akiket érdekel az inkluzív színház, jöjjenek és szóljanak bele az alkotó folyamatba. Tehát most van az, hogy hallathatjuk a hangunkat, és elmondhatjuk, hogy mi az, ami miatt nem tudunk bemenni a színházba, és nem élvezzük a színházi előadásokat.
1: Én ezt a reklám, amivel kidobtátok, mert a Facebookon találtam én is ezt a Sejem című, amivel felhívjátok a figyelmet, hogy jelentkezzenek az emberek, tehát felolvastam az elejét, mert hogy olyan izgalmas de. Szavak, és a logopédusommal ugye ezen dolgoztunk,
0: én annyira
1: hogy
0: örülök,
1: még
0: hogy...
1: több ilyen izgalmas szót ki tudjak mondani. Tehát fel, a tetején van a kis képnek, hogy sejjem. Inkluzív, interdisziplináris, relaxed performance előadás, írta Kalocsai Mercedes, akit te is mondtál, szakmai vezető te vagy, kisvilág alapítvány. Egy előadás, amely az alkotó folyamattól a megvalósításig figyelembe veszi a neurodivergens nézők és alkotók igényeit. Na, szóval ezek a szavak így egymás után nekem külön-külön is kicsit kihívást jelentenek. Tehát mi az, hogy interdisziplináris relaxed performance előadás?
0: Ez az, amikor az ember annyit foglalkozik a hozzáféréssel és az akadálymentesítéssel, hogy ilyen dolgok hagyják el a fogakerítését, utána megszégyeli magát. De hát nem, rohadt nehéz erről beszélni, mert mindegyik szó külön egy szócikk, tehát hogy baromi nehéz ezt másképp mondani, de dolgunk van vele. Az a tök jó, hogy mindjárt elmondom, hogy ezek micsodák, de hogy az a tök jó, hogy ugye a projekt másik fele az, hogy végig kísérjük ezeket a próbákat, összegyűjtjük az összes tippet és javaslatot és megérzést és megélést, és ebből lesz egy kézikönyv, amit majd a kisvilág oldalán elérhet el mindenki gyakorlatilag.
1: És a kézikönyvet ezt a színházak felé szeretnétek?
0: Igen, igen, hát szerintem mindenkinek jó lesz, aki színházat csinál, és szeretne végig gondolni inkluzív szempontokat. Ezt mindig mondjuk, hogy ezért érdemes végig gondolni inkluzív szempontokat, mert ezek az inkluzív szempontok másnak is megkönnyítik a csatlakozást, a kapcsolódást, és az egész élményt. Úgyhogy én minden színházi alkotónak, színházi szakembernek, rendezvény szervezőnek, illetve pedagógusoknak is ajánlom, akik szeretnének vagy színházba menni a tanítványaikkal, vagy színházat csinálni a tanítványaikkal. Úgyhogy pedagógusok is fognak csatlakozni ehhez, és invitálom őket tovább. Tehát, hogy így ezek a kifejezések, hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, ezeket valahogy vagy meg kell ismertetni a magyar közönséggel, vagy ki kell találni, hogy hogyan tudjuk ezt úgy mondani, hogy egy magyar átlagember is megértse őket. Ez, szerintem most a közepébe vagyunk ennek. Úgyhogy például, hogyha valaki be akarna telefonálni, hogy hogyan tudjuk ezt lefordítani, hogy neuroinkluzív, akkor nagyon fogunk örülni, mert azért igen, tehát hogy születnek ilyen mondatok, hogy interdisziplináris és neuroinkluzív. A neuroinkluzív az... Csak hogy válaszoljak is, és ne csak jártassam a szájamat. Az azt jelenti, hogy elismerjük a neurodiverzitás paradigmát, mond utána. Tehát, hogy elismerjük ezt, hogy van a világban egy neurodiverzitás, azaz idegrendszeri sokszínűség, vagy sokféleség, amiben ugye beletartoznak a neurotipikus, azaz nem autista, nem ADHD és nem semmilyen emberek, a többség. És beletartoznak a neurodivergens emberek is, akik viszont az autisták, az ADHD-sok, az eltérő idegrendszeri állapotok,

0: állapottal érők, a diszesek, ide tartozik a Tourette-szindróm, amiről beszéltetek ugye a kettővel ezelőtti adásban.
1: Azt hiszem az Iceberg című
0: igen,
1: film kapcsán.
0: Igen, az lesz. Tehát, hogy azok az idegrendszeri eltérések, azok az eltérő idegrendszeri működések tartoznak ide, amik jelen vannak a társadalom mindennapjaiban. És a neuroinkluzív az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha bár ezek a dolgok, ezek testileg nem láthatók, feltételezzük, hogy minden 5., 6., 8. vita kérdése ember, neurodivergens, ezért fölkészülünk arra, hogy ott lesznek a közönség soraiban, és az alkotók között, és a szervezők között is, és ezért tudunk olyan jó gyakorlatokat bevinni az alkotó és az előadó folyamatba, hogy tulajdonképpen akadálymentesítsük neurodivergens nézőknek. Ezért el tudod képzelni, hogy mondjuk egy olyan halmazról beszélünk, amiben van mondjuk egy nem beszélő autista és egy hiperaktív ADHD-s. Tehát, hogy a kihívás az ott van.
1: És akkor ez a felhívásotok, ha jól értem, akkor nem csak neurodivergens, hanem neurotipikusoknak is szól.
0: Sőt, várjuk őket szeretettel.
1: És már jönnek a jelentkezők?
0: Jönnek, igen. Még van pár hely. Az első, mikor lesz az első?
1: Mondom, pillanat, asszisztensetként itt köszönöm lementettem. Szépen. Az első alkalom szeptember 24-én csütörtökön, 10 óra. Akkor kezdődik, és 12:30-ig tart, a Jurányi Produkciós Közösségi Házban lesz megtartva.
0: Igen, és regisztrálni azért kell, mert azért korlátozott számú ember tud egy ilyen műhelyen részt venni, de hogy még nyitva van, tehát hogy még van pár hely az elsőre, és akkor még lesz még kettő, nem kell mind a hármon jelen lenni, tehát nyugodtan lehet jönni vagy az egyikre, vagy a másikra, vagy mind a háromra. Ez tulajdonképpen egy nyitott próba lesz, és azért érdekes számunkra, hogy neurotipikusok is jöjjenek, mert ezt nagyon sok szempontból érdemes nézni. Tehát, hogy persze a neurotipikusok is részei egy színházi előadásnak. Pontosan az a lényeg, hogy nem egy olyan színházi előadás születik, ahova beterelünk egy csomó autistát, hogy élvezzék, hanem egyszerűen megpróbálunk egy olyant létrehozni, ami egyszerűen csak egy színházi előadás, amit bármilyen idegrendszeri szükséglettel, vagy eltéréssel, vagy akár tipikussággal lehet élvezni önmaga valójában.
1: És akkor a végére születik egy kész mű, amivel akár fel is tudtok lépni, vagy itt annyi a lényeg?
0: Sőt? Sőt van.
1: Na.
0: Egy akkora sőt. Képzeljétek el, hogy november 22-én a Betlentéri Színházba ez be lesz mutatva. Egy darab ős bemutató van tervbe véve, de én őszintén remélem, hogy ez olyan lesz, mert ez egész egy műhely, tehát hogy ez egy annyira kísérleti dolog. Én, és javítson ki bárki, nem tudok ilyen jellegű színházi bemutatóról még Magyarországon. Ez tényleg most egyelőre még, tehát ez nem egy nagyon új dolog, ez létezik, tök jó, itt lengetek egy könyvet a rádió nézők kedvére. Tehát, hogy vannak művek, vannak módszertanok, van egy csomó irodalma ennek, de valahogy még nem jutott el igazi, tehát, hogy 100%-os megvalósításba, és lehet, hogy nem lehet megcsinálni, tehát, hogy ezt még nem tudjuk. Tökre belefér, hogy nem fogjuk tudni most megoldani a mindent, de a kérdéseket fel kell tenni.
1: Jó. Akkor neked is ez premiér lesz, hogyha jól gondolom, hogy nem vettél még részt ilyen folyamon.
0: Ez teljesen, azt kell rólam tudni, hogy én irodalomtörténész vagyok, de én nem járok színházba, mert nem bírom elviselni.
1: Na, erről is beszélhetünk.
0: Úgyhogy nekem igen, szóval nekem ez egy fontos bemutató lesz. Nyilván kötelező lesz elmennem, tehát hogy most nem tudom eljátszani, azt hiszem azt, hogy fáj a hasam, de azért elég izgi, igen.
1: És ez publikus, hogy a te színházban nem járásod, hogy mik azok a dolgok, amik miatt Mert ugye erről is szól
0: igen.
1: ez a műhelyetek, hogy mindenki gondolom beleteszi azt, ami miatt nem szereti, például ha nem szereti, hogy mi az, ami zavarja.
0: Igen, azt hiszem a poszteren is, amit ott a Facebook oldalon is lehet látni, azon is ott van, hogy ez mindenkinek szól, aki szereti vagy utálja a színházat. Én nem utálom a színházat, én nekem csak nagyon sok. És ezért elég, szóval én jártam színházba, de valahogy sok lett, nagyon-nagyon sok lett, és most már nem tudom magam rávenni, hogy elmenjek színházba. Leginkább azért, mert nagyon sok ember van ott. Ez az egyik. A másik meg, hogy kitárulkozom. Jó?
1: Ha van kedven.
0: Hát csak egy kicsit.
1: Ha nincs, akkor mondhatod úgy, hogy van egy ismerősöm, aki ja, azért értem, nem jó. szeret színházba járni.
0: Van egy ismerősöm, aki azért nem tud színházba járni, mert auditív feldolgozási zavara van, ami azt jelenti, hogy a narratívákat és a cselekményt és az egyebeket én nem tudom...
1: Az
0: ismerősöm nem tudja jól követni, ha csak hallja. Mert általában, és ha le van írva, akkor igen, tehát, hogy akkor oké, tehát azért nem vagyok nagyon rossz irodalomtörténész, de én például nem tudok hangos könyvet se hallgatni, mert jó, abba beletartozik az ADHD-m is, hogy körülbelül 5 perc múlva már mindent csinálok, de hogyha oda tudok figyelni, és nyugi van meg minden, akkor se tudom követni jól, maradéktalanul, hogy mi történik. És ez például egy olyan kognitív nehézség, amivel mi számolunk ebben az előadásban, és ezért van az, hogy ott lesz a Mercedes, Kalocsai Mercedes, aki az írója ennek a darabnak, és hegyezni fogja a fülét, hogy követik-e a cselekményt, tudják-e az emberek, hogy ki kivel beszél, hogy ki volt már a színpadon. Tehát, hogy van egy ilyen kognitív része is ennek, hogy nem csak az előadást akadálymentesítjük, hanem már eleve úgy születik ez a megírt színdarab, hogy követhető legyen ilyen nehézségekkel is. És akkor mondjuk felvethetem azt is, hogyha valaki arcvakságban szenved, akkor nagyon nehéz megkülönböztetni az embereket a színpadon, hiszen nem, tehát hogyha valaki kimegy, és bejön egy ugyanolyan ruhába egy másik ember, akkor az összezavarodik a cselekmény, nagyon nehéz követni ilyen állapotokkal, úgyhogy ilyenekre is fogunk figyelni, hogy követhető legyen, és élvezhető a történet, és ne vigye el az a kognitív terhelés az élvezetről a hangsúlyt, amit ezek a nehézségek okoznak.
1: Izgalmasan hangzik, abszolút. Nekem egy olyan kérdésem van még, hogy ki dönti el, hogy mi marad ebben a folyamatban. Tehát, hogy akkor jönnek mindenféle emberek, neurotipikus, neurodivergens, mindenki hozza, hogy nem tudom, mi a problémája, vagy mit szeret a színházba, meg hogy ki ő, és hogy akkor ti így együtt, így demokratikusan megszavazzátok akár, hogy mi az, ami benne maradjon, vagy hogy az írónő, Mercedes, vagy...
0: Hát erre van egy ilyen faölelgetős hippi válaszom. Az jó lesz?
1: Hogyna.
0: Jó, jó. Az van, hogy nekem mindig, és ez még nincsen kiforva a fejembe, úgyhogy elnézést, hogyha teljesen nem nincs értelme annak, amit mondok, de az van, hogy ha van egy történet, és azt mondjuk csak, nem tudom, PhD-vel rendelkező irodalomtudósok értik, akkor az oké, okay, de akkor PhD-vel rendelkező irodalomtudósoknak tudjuk csak előadni, és nem csak nekik van joguk ahhoz, hogy élvezzenek egy jó sztorit, vagy egy jó színészi játékot, vagy egy táncot, vagy valamit. És ezért csak ilyen nagyon furmányosan szeretnék eljutni oda, hogy nem gondolom, hogy ez a folyamat, hogy valamit olyan szükségletekre szabunk, ami mindenki számára élvezhető, vagy több ember számára teszi élvezhetővé, bármit is elvenne az alkotásból. Tehát ez még, ezen még gondolkodom, hogy hogyan lehet ezt elmagyarázni, mert ugye készül ez a kézikönyv, és ezt nagyon bele kéne tenni, hogy mindenki arra, tehát amikor van egy meglévő szöveg, és azt adaptálják divergens közönségekre, akkor az a félelem, hogy le lesz butítva. Uh-huh. Ugye ezt most mondjuk ki, hogy le lesz butítva. De ez szerintem nem lebutítás. A hozzáférhetővé tevés az nem jár együtt a lebutítással, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem elvenni fogunk belőle, de ezt majd meglátjuk, hanem hozzáadni, vagy hozzáférhetővé tenni a tartalmát ennek. Hiszen, hogyha nem érti a közönség, akkor nem érti a közönség, akkor annyi, akkor nem jól csináltuk.
1: Jó, szerintem mindenképpen az lenne a legjobb, hogyha majd amikor a folyamat lezárulásához közeledik, akkor újra ismételjük ezt a beszélgetést.
0: Jó.
1: Folyamatában. És mit szólnál, hogyha kérnénk most egy zenét Misitől, és utána meg rátérnénk arra, hogy miért pont a Sejem, miért pont Szendrei Júlia a konkrétumokra.
0: Legyen.
1: Legyen így. Misi, a színpad a tiéd.

0: Sziasztok, visszatértünk a Misi által választott nagyon szuper zene után, ez itt a Special Defect, 90.3 Tilos Rádión, élőben vagyunk, és van még mindig egy adástelefonszámunk, ami a 061-215-3773, itt tudtok minket a kérdéseitekkel, észrevételeitekkel, bármivel bombázni, örülni fogunk neki. Szeretettel köszöntjük a Wilhelminákat és a Pompóniákat a mai napon. És akkor visszatérünk a témánkhoz. Itt van velem Zsuzsi is, a Kisvilág Alapítvány szakmai vezetője, és arról beszélgettünk eddig, hogy egy új projektet indítanak a Kisvilág Alapítványnál, Sejem című Szendrei Júlia életéhez kapcsolódó előadás neuroinkluzív alkotó folyamatairól. Nem tudom, hogy a mondat eleje mi volt, de hogy erről a Sejem című...
1: Nem mondom meg.
0: Az a lényeg, hogy a Sejemről beszélgetünk. És akkor visszatérve arra, hogy miért pont Szendrei Júlia, miért pont Sejem, honnan jött ez az egész számotokra?
1: Hát igen, majd egyszer ide rángatjuk a Mercedest. Ugyanis az ő fejében már ez megszületett, ez, hogy kéne csinálni Szendrei Júliáról, mert egy végtelenül izgalmas nőszemély ez a Szendrei Júlia. Ő írt és fordított, és élte a 19. századi nők életét mindeközben, de azért nem túl tipikusan, tehát hogy azért ő egy ilyen outlier, nem? Tehát,
0: ilyen hogy... első feministáknak szoktak említeni.
1: Ugye? Igen, volt neki nadrágja. Na, szóval, hogy ő egy izgi nő volt, és van róla, hál' Istennek, egy csomó irodalom is, megjelentek a versei, elérhetőek a versei egyébként könyvalakban, vannak tárgyai, tehát ő egy ismert nő, de talán azt az arcát nem annyira ismerjük, ami az ilyen, mint alkotó, mint önmaga valójában levő alkotó és fordító, úgyhogy nem tudom még, én nem olvastam, úgyhogy én nagyon várom már ezt az első workshopot, hogy mint és mi lesz tulajdonképpen a gerince ennek az előadásnak, de azt tudom, hogy szerintem tök jó adta magát ez a gondolat, hogy jöjjön létre ez a darab, és hogyha ez létrejön ez a darab, akkor ez legyen inkluzív, hiszen pont a nem inkluzív élményről szól. Tehát egy olyan világról szól, amiben nem illeszkedik valaki bele, bármilyen okból legyen is az. És azt tudom, hogy a Mercedesék egy nagyon izgalmas, szenzoros részt is bele akarnak rakni, innen jön a Sejem, ugyanis lesz benne tánc jelenet, méghozzá sejmeken, ez a Silk nevezetű táncművészeti elem. Ilyen nagy sejmek fognak lógni a plafonról. Aztán. És a táncos betétek azok ezekkel a sejmekkel fognak létrejönni. Ez például autista szempontból nagyon izgalmas, mert ugye erős szenzorossággal élő emberekről van szó leginkább, akiknek az ilyen érzékszervi ingerek, azok nagyon fontosak. Persze tud borzasztó nehézséget okozni az, hogyha valaki erősen szenzoros, viszont elképesztő élmény is tud lenni. Tehát örömet okoz, tud hozzá kapcsolódni az idegrendszer, és ezek a, én úgy képzelem, és remélem, hogy így fog kinézni, ezek a mozgósejmek, ezek nagyon-nagyon jól fogják borzongatni az idegrendszert. Ez a gondolat a Sejem mögött, illetve hát a Sejem, mint a nőiség és a hozzátartozó szemantikai felhő, kimondtam, hogy szemantikai felhő, az is fontos része lesz ennek az életnek, amit itt a színpadra visznek a Mercedesék.
0: Tehát akkor jól gondolom, hogyha valaki mondjuk nem előadni szeretne, meg nincsenek ilyen színészi vénái, hanem mondjuk akár nem beszélő autista, akár csak szorongós, akár egy neurotipikus, akinek nincs kedve úgy extrovertált módon nagy nyilvánosság előtt lenni, hogy ő is helyet tud kapni ebben az előadásban, és akár a nem beszélésével is elfér a színpadotokon.
1: Szerintem igen, azért ez egy kis létszámú produkció lesz, egy összeszokott csapat csinálja, de én úgy gondolom, hogy a színház csinálás is fog belőle, tehát ugye a jövőbeli előadásokba abszolút szeretnénk, és lesz egy, ennek a kézikönyvnek lesz egy vonatkozó fejezete, hogy hogyan tudjuk beengedni az alkotó folyamatba és az előadó folyamatba is az érintetteket. Uh-huh. Tehát ez abszolút benne van. Ebben jelenleg most, ebben az előadásban magában valószínűleg nem ezen lesz a hangsúly, hanem az érintetteknek a bevonódása, mint közönség. Uh-huh. És itt jön az a, mondhatom a ronda szót? A logopédus fölkészített?
0: Hát, ha te logopédusod, téged fölkészített.
1: Én racsolok, én fel vagyok mentve tornából.
0: Próbáld meg.
1: Jó, oké. Okay. Tehát ugye relaxed performance. Uh-huh. Kérjük a kedves betelefonálókat, hogy fordítsák le. Ugyanis még nincsen erre magyar kifejezés, ami jelent is valamit. Ez egy előadó művészeti szakszó.
0: De ez létezik? Ezt nem ti találtátok ki?
1: Nem.
0: Létezik, jó.
1: Létezik. Ha nem találták volna már ki, akkor mi kitalálnánk, az biztos, de kitalálták helyettünk. Főleg Angliában és Amerikában tudok ilyen jellegű produkciókról, de ez azért van, mert én nem beszélek más nyelvet, csak az angolt szerintem, úgyhogy ez nem jó statisztikailag, de az biztos, hogy ezek az úgynevezett relaxed performance, laza, könnyített, olyan jót mondtál, és elfelejtettük, mi volt
0: nekem
1: ez a
0: csak
1: szó?
0: A nyugis jutott nyugis eszembe, de nem erre gondolsz.
1: Igen,
0: szerintem.
1: Igen, sokkal több, mint láttam olyant, hogy szenzoros ingerek csökkentése, vagy valahogy így.
0: Ez nagyon
1: így
0: befogadható, nagyon, hogy mondod a haverodnak, hogy mész egy szenzoros ingerek befogadható.
1: Ne ingerek. Júlia! Nem, és ráadásul ez nem csak erről szól, tehát hogy sokkal szélesebb az akadálymentesítés egy relaxed performance, azaz, hát nem tudom, nyugis előadás, van, mint hogy csak az legyen, hogy lekapcsoljuk a villanyt, uh-huh, vagy felkapcsoljuk a villanyt, vagy nem villogunk, tehát hogy nem csak erről van szó. Sokkal többrétű szempontrendszere van egy ilyen relax performance-nek, erről fog szólni egyébként nagy részt a könyv, ez csak az egyik része az érintettekkel való színházi munkának, de ez szinte a legfontosabb és a legkézzelfoghatóbb, hogy hogyan tudunk előadni úgy, és hogyan tudunk színházat szervezni úgy, hogy az alkalmas legyen érintettek befogadására is.
0: Jó iránynak tűnik ez a Szendrei Júlia is egyébként, mert hogy amit az irodalom órákon elmondanak, akkor az a feleségek felesége, amit Petőfi mondott róla, tehát egy ilyen nagyon, nagyon megfelelő asszony. Én ilyen fanfekteket.
1: Júj!
0: Fanfekteket Fletchi néztem róla. Csak egy gyors, zárójeles rész, hogy megkérte ugye Petőfi Sándorunk Szendrei Júlia kezét, meglátták egymást, hirtelen egymásba szerettek, dúlt a lamúr, és két héttel később a Petőfi elment egy színházba, és beleszeretett Priel Kornéliába is, aki egy ünnepelt színésznő volt, akkor még nem volt 18 éves, és megkért az ő kezét is, hogy egy ilyen szenvedélyes típus kész volt ez a férfi. Most. De nem sikerült papot találni, aki a más felekezetben voltak. Nem sikerült olyan papot találni, aki összeadja őket, és úgy szól a fáma elvileg, hogy azért visszament Szendrei Júliához. Tehát, hogy nem tudom, hogy célja-e az előadásnak lerombolni egy Szendrei Júlia képet, vagy építeni arra, amit tudunk róla, hogy kell hozzá előképzettség, hogy tudjuk, hogy ki volt Szendrei Júlia?
1: Azt szerintem nem volna túl akadálymentes.
0: Nem.
1: De De egyébként lehet, hogy ez a nő ez úgy is izgi, hogyha nem tudjuk, hogy ő volt a Petőfiné. Tehát szerintem valószínűleg a Mercedes erre fog rácsúszni, mert ez egy hihetetlenül érdekes nő volt. Tehát tényleg George Sand fordító, Andersen mese fordító, saját alanyi, jogon alanyi költő, a levelezése is eléggé izgi. Akarsz tudni nagyon, nagyon izét, pletyit?
0: Hogyne akarni?
1: Kezded el, hogy amikor meghalt a Petőfi, akkor ez a nő a gyászév letelte előtt hozzáment. A gyászév. Azért meg kell adni, azért elment, és kereste Petőfit. Tehát, hogy
0: rettenet. Majdnem Törökországban is elment, én azt olvastam, így és van. Hogy ez a két héttel a gyászév letelt előtt házasodott újra.
1: Igen, igen. És Horváth Árpádhoz ment, aki már nincs köztünk, úgyhogy vagy jót, vagy semmit, de akarod a szaftosat?
0: Hogyne akarnak.
1: Szegény Júlia már nem volt annyira jól, amikor panaszkodott a levelezésében, hogy ez az Árpád, ez egy kéjenc állat, és nem hagyja békén. Ezt akartam csak elmondani. Nem tudom, hogy ez benne lesz a
0: műsor. Meg kell nézni.
1: Szerintem
0: most már biztos,
1: igen.
0: Hogy az ősbemutatón ott kell lenni. Jó, menjünk tovább. Ugye csak akkor ez részvételi színház, mert hogy ismerem ezt a kifejezést nagyjából, hogy részvételi színház, meg közösségi színház, meg vannak ilyen szép szavaink egymás után, hogy ez a sejem, ez részvételi színház lesz?
1: A kettőnk közül én viszont kevésbé ismerem a részvételi színházat. Azt hogyan definiálnád?
0: Visszadobod a kérdést.
1: Vissza, mint egy állat. Nem kéjenc.
0: Hát köszi. Ezt tudnám erre mondani. Nem igazán tudom, a nüanszni különbségek vannak a kettő között. Én annyit tudok, hogy én egy közösségi színházi előadást láttam nem olyan régen, az Örkény közben volt, másfél ezrelék volt a címe, és ott szerhasználati zavarral élő felnőttek mondták el a történeteiket. De hogy volt ilyen párbeszédes formában, volt, aki monológban, volt mögötte videó, tehát egy nagyon emberi, nagyon belsőséges, kitárulkozós dolog volt. A nézőkkel nem volt interakció azon túl, hogy ők, tehát nem tudtam beleszólni, tehát nem az volt, hogy együtt csináltuk a színházat, viszont ők egy ilyen sorstárs közösségként, civilekként együtt csináltak színházat. És egyébként tényleg nagyon megindító volt. Olyan volt, mint hogyha ott lennék, nem tudom, a baráti társaságom, és hogy tudnék velük interakcióba lépni, miközben nem tudtam.
1: Tehát ez tök izgi, ugyanis ez az a rész, amiről már beszéltünk, hogy az érintetteket, tehát mondjuk a neurodivergens embereket esetünkben, úgy vonjuk be az alkotó folyamatba, hogy ez róluk szól. Tehát, hogy témává válnak, de önmaguk által, ami tökre beleillik a semmit rólunk nélkülünk elfbe, természetesen, és hogy ez egy rohadt nagy meló. Hogy mondjuk egy autista szerepét egy autista játsza el például. És ez nagyon-nagyon fontos, és lesz erről is szó ebben a kézikönyvben. Ez az előadás viszont inkább arról szól, hogy az érintettek tudják élvezni a színházat. Tehát, hogy ők úgy vesznek részt, mint közönség. Tehát, hogy ilyen, ez egy másik szemszögből támadja le ez a relaxed performance, vagy nyugis előadás, ezt a kérdést, de szerintem a kettő együtt is létezhet, remélem fog is.
0: Jó. Már kielégítőnek érzem a válaszodat.
1: Köszönöm. Egyébként volt ilyen a Betlen téri színházban volt egy ilyen.
0: Na. Láttad?
1: 2016-ban nem, mert akkor én még nagyon fiatal voltam természetesen.
0: Egy kisbaba voltam.
1: Még egy csecsemő. 2016-ban te nem látjátok, de röhög. 2016-ban a Betlen téri színházban ment a Max és Marian Max, ami nekünk azért nagyon fontos mérföldkő, mert itt elmondom, hogy úristen, ez a relaxed performance, és most mit csináljuk ezt először, és úgy fú, de nagyon jó fejek vagyunk. De valójában azért van anyag, tehát van magyarul is előzmény, van szándék, és vannak eredmények is. Ha jól tudom, akkor a Mary és Max előadásban, amit Valc Péterék csináltak a Betlentéri Színházban. Volt tapasztalati szakértő, egy autista tapasztalati szakértő bevonva, hogyha hagyja magát, akkor mi is be fogjuk vonni, illetve már voltunk is vele a Betlentéri Színházban, hogy felmérjük a fizikai épületet, hogy mennyire tudjuk akadálymentesíteni. Eleve a témájában is, azt majd te elmondod, hogy miről szól, ugye?
0: Hogyne, mert pont mert, hogy műsor előtt megbeszéltük, hogy nekem ez az egyik kedvenc filmem. Nem tudtam, hogy van belőle előadás
1: ez is. Tök, de hogy... tök szupi, tehát hogy a témájában is illeszkedik, illetve ott volt a tapasztalati szakértő, aki segített színpadra vinni ezt a darabot úgy, hogy autistáknak is, tehát hogy ez nem neurodivergens, hanem autista barát előadás volt, és ha jól tudom, akkor egy nagyon szuper dolgot csináltak, hogy az előadás után volt beszélgetés, hogy így megbeszéljék, hogy akkor mindent értettek, ki hogy látta, stb., ami egy baromi jó gyakorlat szerintem. Tehát, hogy van ilyen is, illetve a Nemzeti Fogyatékosság Ügyi és Szociálpolitikai Központ egyébként kiadott már két kézikönyvet, ami az autizmus barát rendezvényekhez van útmutató, ezeket meg lehet ingyen le lehet tölteni az internetről. Ezek egy picit régebbiek, azt hiszem 2014, vagy valahogy így, de mi is fogunk belőlük puskázni. Tehát van magyar irodalom erről, és vannak előzmények, de miről szól a Mary és Max?
0: Köszönöm a kérdést, Zsuzsi. A Mary and Max 2009-es Adam Elliot által könnyelzőzött film. Egy stop motion gyurmás úgy csinálták meg, hogy gyurmából megcsinálták a szereplőket, ezt stop motionba leforgatták.
1: Egészen, tudod, hogy én nekem most megjelent a Betlen Színház, ahol óriási emberméretű gyurma figurák járkálnak.
0: Ez a darab, vagy ez már nem megy, ami...
1: Tessék?
0: Megy még ez a darab?
1: Nem, már nem.
0: Megnéztem volna. Szóval a sztori az, nézzétek meg, ha az Ice Fair-t már megnéztétek, mert adtunk nektek körülbelül egy hónapot, hogy megnézzétek, a Mary and Max-et is nagyon érdemes, nagyon megindító film, egy kislány, akinek ilyen problémás környezete van, édesanyja alkoholbeteg, ő random felcsapja a telefonkönyvet, talál magának egy embert, akivel levélbarátságot kezdeményez. Ír neki egy levelet, hogy szia, Marika vagyok, magyar fordításba, és hogy szeretnék barátkozni, és hogy miket szeretek, és így összekapcsolódik egy Max nevezett, azt hiszem New York-i, nem emlékszem pontosan, igen, de egy Max, egy pánikbeteg fickóval, és ők így levélbarátok lesznek.
1: Én azt is olvastam, hogy ő aspergeres.
0: Igen.
1: Igen. Elvileg, nem csak pánikbeteg, és van még egyéb is.
0: Van közös érdeklődési körük, mert valami mesefigurákat gyűjtenek mind a ketten, és erről tudnak nagyon sokat írogatni. Tehát nagyon jó film, nagyon ajánlom, nézzétek meg, Mary and Max.
1: Megfogjuk.
0: És ennek a csávónak, Adam Elliotnak van egy csiga emlékiratai, ez az újabb filmje, az is jó, de hogy a Mary and Max, ez szerintem fantasztikus. Jó.
1: Szupi. Na, hát ez volt ott a színházban. És erre azért vissza-vissza fogunk tekinteni, hogy itt vannak ennek magyar gyökerei.
0: Jó. Amit én találtam még, hogy van ilyen, hogy autizmusbarát színház. Te erről hallottál? Hogy léteznek ezek a színházak?
1: Itt Magyarországon?
0: Magyarországon bizony.
1: Igen, belefutottam pár ilyen kezdeményezésbe.
0: Mert én pont Veszprémbe tanulok, meg oda is köt most a magánéletem egy része, hogy 2023-tól a Veszprémi Petőfi Színház megkapta ezt az autizmus barát színház címet, azt hiszem, és hogy amiket ők mondanak, hogy amivel így hozzájárulnak az akadálymentesítéshez, hogy előre informálják a nézőiket a fény- és hanghatásokról, van a honlapjukon videó, hogy kell eljutni a nézőtérig a bejárattól. Van egy, ezt nem tudom pontosan, hogy ez mit akar, de hogy van egy támogató készlet, ami, hogyha valaki autizmusban érintett, akkor kap egy ilyen támogató készletet. Ezt jó lenne egyébként tudni, hogy mi van benne.
1: Gondolom fülvédő.
0: Ennyi?
1: Valami még csak van. Gondolom fidgetek vannak benne, szerinted mi van benne?
0: nem tudom, mert hogy a honlapjukon, amikor rámentem erre, hogy autizmus barát színház, akkor kidobott rögtön egy ilyen, nekem annyira nem volt szimpatikus, de idézek belőle, a Színház látogatás 10 aranyszabálya című képet. És ez egy ilyen, olyasmi, mint a 80-as évekből egy ilyen etikett könyvből kivágtuk volna, ilyenek vannak benne, hogy öltözékünk legyen az alkalomnak megfelelő, férfiaknál sötét színű zakó, nők számára egy egyszerű térd alá érő ruha jó választás, nőknél cicanadrág, férfiaknál sportcipőt feltétlenül illik elkerülni, kabátot, eselnyőt, hagyd a ruhatárba, kicsit ilyen, nem tudom, ovisoknak, hogy mit kell csinálni, és mondjuk akkor a világos sportzakó nem megengedett. Ez kicsit furán éreztem magam, amikor ezt olvastam, nem tudom.
1: Igen, ez nagyon fura, ez nagyon fura. Én úgy gondolom, hogy tök jó, hogyha vannak szabályok, főleg, hogyha autistáknak szól egy előadás, de az nem az ő korlátozásuk, vagy az ő megregulázásukra kellene, hogy legyen, hanem azért, hogy a bizonytalanság az minimalizálódjon, vagy csökkenjen az elő, tehát hogy ne legyen ebből szorongás, tehát hogy igazából ez kinek ír, tehát hogy ez ilyen... Azt tudom, hogy kinek íródott, ez az érintetteknek íródott, vagy az érintettek segítőinek, viszont a cél az nem az ő részvételük. A cél az, hogy ne legyenek idegesítőek?
0: Kicsit úgy hangzik. Nekem az jut eszembe, amikor a általános iskolával elmegyünk egy színházba, és akkor a tanítónéni mondja, hogy mit ne csinálj. De ami még a Veszprémi Petőfi Színház javára írható, hogy elvileg rendelkeznek egy nyugalmi helyiséggel is, ahol egy elvonulhatsz, hogyha túl sok valami. Tehát ez szerintem nagyon igyekeznek
1: azon. De különben ez baromi jó, hogy így ez létezik, és gondolom, ugye vannak, és már annyit papoltam róla, hogy vannak módszertanok, és nem mondtam róla semmit. De például persze vannak, hogy ne villogjon a fény, és hogy lehessen előre tudni, hogy hogy lesznek hangok, hogyha lesznek hangos zajok, hogy ne legyen teljes sötétség a nézőtéren. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, és szerintem erre gondolnak.
0: Igen, meg ott a honlapon, tehát az aranyszabályok után, hogyha átrágtad magad, hogy mit nem csinálhatsz, hogy ne rágózz, és ne, nem tudom, kend a szomszédod testére a rágógumit. Utána az van, hogy az
1: ez
0: előadás...
1: Ez így konkrétan benne van,
0: nem,
1: szeretném
0: benne,
1: tudni.
0: Ez csak jó, én mondtam. Az van utána, hogy a jelenleg futó előadásokban az ilyen éles, fényes, villódzó fényekes részeket külön videókba szerintem azért odarakták, hogy tudj rá felkészülni.
1: Hogy felkészülni, igen.
0: Pontosan.
1: Ez például tök jó.
0: Abszolút.
1: Ez tök jó. Bennem az merül föl, hogy nagyon sokszor, persze vannak szenzoros nehézségek, vannak fizikai nehézségek, vannak kognitív, tehát megértési nehézségek, hogy a fenében-e. De a legláthatatlanabb és legalattomosabb nehézség egy neurodivergens embernek, legyen az ADHD-s gyerek felnőtt, autista gyerek felnőtt, azok nem ezek, hanem a saját viselkedésük. És a saját képességük, hogy bizonyos módon tudjanak viselkedni. És azt hiszem, hogy az, amit elképzelnek az ideális nézőről, vagy a beengedhető, alkalmas nézőről egy ilyen szabály megíró színházban, az egyszerűen kizárja őket. Tehát, hogy ez egy kirekesztés, hiszen egy ADHD-s nem fog tudni végigülni, tehát hogy nyilván a szelidítési eredmények, mondjuk nem tudom hány évet végigül az iskolában, akkor persze már végig tud ülni, de mondjuk egy impulzívabb ADHD-s, aki mondjuk tényleg föl van krenkölve, mert bármi miatt, mert mondjuk egy furcsa környezetben van, vagy nem tetszik neki, vagy rohadtul unatkozik, nem fog tudni végigülni egy ilyen dolgot, és akkor miért nem mehetne ki az előadás közepén? Vagy hogyha valaki fél mondjuk a felvillanó fényektől, akkor miért ne tudhatna róla előre? Vagy hogyha valaki nem tudja követni az előadást, az miért ne követhetné a szövegkönyvet a telefonján? Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek elképzelhető, hogy zavarják a színház csinálókat, de viszont nagyon fontosak ahhoz, hogy csatlakozzanak és kötődjenek az előadáshoz azok, akik a nézőtéren ülnek, és alapvetően én úgy gondolom, hogy a színház csinálók a közönségnek csinálják a színházat, ergo figyelembe kell venni, hogy hogyan tudjuk élvezhetővé tenni számukra az előadást. És akkor innentől kezdve az aranyszabályok tök jó irányt vesznek, hogyha nem csak a neurodivergens emberek viselkedését módosítják, hanem a befogadás segítik.
0: Aha.
1: Optimista vagyok.
0: Nagyon helyes. Most amit mondtál, arról nemzetközi példa jut eszembe, mert kicsit utána nézegettem én is, hogy van a The Reason I Jump, egy ilyen könyv, amit egy 13 éves, azt hiszem japán.
1: Igen, le van fordítva magyarra.
0: Uh-huh. Naoki. Igashida,
1: igen.
0: És ezt megcsinálták, ezt a könyvet 2018-ban a National Theatre of Scotland, és ez pont, amit mondtál, hogy egy labirintusszerű színházi élmény, ahol a nézők mozoghatnak a térben, és az autista előadók történeteivel találkoznak, de hogy bármikor felállhatsz, arrébb mehetsz, kimehetsz, benne vagy úgy, hogy ha sok, akkor simán elhúzhatsz onnan.
1: Nem tudom, cicanadrágba lehet menni?
0: Azt hiszem, igen. Nem emelték ki, hogy nem lehet, szóval szerintem nincs akadálya. Egy másik példát is találtam, a Flute Theater Londonban. Hallottál róluk?
1: Nem.
0: Kelly Hunter nevezetű hölgy csinálja, és Shakespeare darabokat autista embereknek. Hunter Heartbreak Methodnak hívják a módszerét ennek a hölgynek, és a résztvevők mozgással, ritmussal, gesztusokkal, érzékszerű játékokkal kapcsolódnak a Shakespeare történetekhez.
1: Ez egy zseniális, hogy nagyon köszönjük, hogy behoztad Shakespeare-t, mert ahogy elkezdtünk dolgozni ezen a könyvön, hogy mi legyen benne, stb., egyszerűen nem hagyott nyugodni, hogy ezt már kitalálta valaki, már hogy Shakespeare.
0: Uh-huh.
1: Mert hogyha belegondolunk, hogy a Globe Színházba, ugye voltak a Groundlingok, egy kerek színházat képzeljünk el, az egyik oldalán van a színpad, és akkor fölül a drága helyeken, az erkélyeken voltak az előkelőbb, és hát az ideális közönség, na. És akkor voltak a Groundlingok, akik az ilyen, hát nem tudom, földön állók, földön futók voltak, sokkal kevesebb pénzből, ugye végig állták ezeket a 4-5 órás előadásokat, de hát persze, hogy nem állták végig, hát közben kötöttek üzletet, dohányoztak, bekiabáltak, követték az eseményt, vagy nem. Egyszerűen nem viselkedtek jól. Tehát, hogy följegyzések is igazolják, hogy ők nem voltak ott fekete vasalt nadrágban, és illedelmesen nem rágózva, ücsörögve, hanem állva, rohangálva, kibejárkálva, beleszólva, ugrálva, táncolva vettek részt tulajdonképpen az előadásban. Egyébként Shakespeare híres volt arról, hogy jegyzetelte, hogy miket mondanak, hiszen neki az fontos info volt, hogy hogyan lehet izgalmasabbá tenni a darabokat. Tehát, hogy ezt már megint nem mi találtuk föl.
0: Biztos lesz egyszer valami olyan, amit mi találunk fel.
1: Jaj, úgy szeretném.
0: Jó, akkor térjünk vissza szerintem ehhez a sejemhez, hogy amit foglaljuk össze, hogy mi a, tehát még mindig nyitott a jelentkezés ebben a workshopban.
1: Igen.
0: Jelentkezni a Kisvilágnak a Facebook oldalán találtok egy Google formot.
1: Igen, van egy Google form, illetve most már az adásnak az oldalán, ennek a plakátnak a kommentjébe beleszórtam a propagandát.
0: És azt mondtad, hogy nem muszáj mind a három időponton ráérni.
1: ADHD barát vagyunk.
0: Aha.
1: Igen.
0: Be lehet csatlakozni.
1: Lehet egy picit korábban jönni, és egy picit később elmenni. Aha. Igen.
0: Jó, és akkor neurotipikus és neurodivergens embereket is szeretettel váltok ebben a folyamatban.
1: Igen, az egészen biztos, hogy neurodivergenseket lehet megfigyelni akcióban, tehát hogyha valaki autistákkal, ADHD-sokkal foglalkozik neurotipikusként, akkor itt lehet kérdezni, itt lesznek tapasztalati szakértők érintettek. Úgyhogy meg lehet nézni, hogy nekik mi, hogyan lehet ezt komfortossá tenni, és ez szerintem például osztályteremben is fontos info lehet, más előadó művészeteknél is fontos info lehet, tehát tényleg így én ajánlom mindenkinek, ez jó muri lesz. Uh-huh. Muri, hallottad ezt a szót már?
0: Abszolút hallottam.
1: Ez tökéletes szó.
0: Létezik és működik. Jó, és hogyha valaki ebben a színház csinálásban annyira nem akar részt venni, viszont ez a kisvilág alapítvány, ez nagyon tetszik neki, hogy van-e lehetőség hozzátok akár érdeklődőként kapcsolódni, önkéntesként, hogy vagytok ezzel?
1: Ja, ezt hívják ugye angolul shameless plug-nak. Mi egy alapítvány vagyunk, például lehet hozzánk vágni óriási összegeket a weboldalon megtalálható bankszámla számra. Egyrészt szeretném megköszönni mindenkinek, aki az 1%-át felajánlotta. Borzasztóan örülünk neki, és nagyon jó dolgokra fogjuk költeni. Például nálunk mindig mindenki zabál, és ezt most fel kell tölteni az édeskamrákat. Persze, meg lehet minket keresni a hello@kisvilag.org e-mailben, nyugodtan lehet tőlünk kérdezni, segítünk cégeknek elérzékenyülni, akadálymentesíteni, illetve csomó programunk van érintetteknek, mivel úgy van kialakítva a kisvilágnak a helysége, az összes termei, hogy az ott jó legyen, és hogy ott mindenki úgy érezze, hogy biztonságban van, nem ítélkeznek az állapotáról egy percig se, és hogyha nyugi kell, akkor nyugi van, ha zsizsegni kell, akkor zsizsegés van.
0: Voltam a központotokban, ahol szintén van egy nyugi szoba, és én visszavágyom azóta is ebbe a kis helységbe.
1: Igen, az a nyugi szoba, ez nagyon sok embernek a szívének a kicsi csücske.
0: Jó, köszi. Talán, amit én a mai beszélgetésből a legérdekesebbnek tartok, hogy akkor a neuroinkluzív színház nem feltétlenül arról szól, hogy csinálunk egy külön színházat bizonyos embereknek, hanem hogy megkérdőjelezzük, hogy miért gondoltuk természetesnek, hogy mindenki ugyanúgy nézőmódban van, vagy mindenki ugyanúgy alkotómódban van, hanem hogy így nem tudom.
1: Nem, ez azért van, hogy én elmehessek színházba.
0: Pontosan. És... rólad szól.
1: Így van.
0: Reméljük, hogy kicsit most mindenki máshogy fog a színházra nézni.
1: Perteszem már.
0: Igen, és a mottónkat elmondjam.
1: Te írtad föl, te
0: igen,
1: tudod.
0: Mert hogy Aga nincs velünk sajnos,
1: nincs.
0: Ezúton is üdvözöljük.
1: Szia,
0: a mottónk az, hogy aki kíváncsi, aranyat le, Tilos Rádió, hallgatni arany. Köszi, hogy itt voltatok velünk.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!